0: Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Jó reggelt, Budapest! Ez itt a Reggeli, a Civil Rádió Reggeli ébresztő magazinja. Programajánló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Reggeli. A kávé mellé 8-tól 10-ig.
1: Napsugaras, magas színvonalú kultúrát, jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, ez itt a Szombat Reggeli, szeptember 19-én, és a mai reggelt is Brühl Edit szerkesztette, és figyeljenek, mert van egy változás, de tulajdonképpen ez nem változás, mert hogy a technikusunk, írólvasónk, zenei szerkesztőnk Szilágyi Máté, aki azonban nem más, mint a régi Madarász Máténk, tehát ne higgyék azt, hogy itt személycsere történt, minden változatlan, haladunk tovább, változatlan felállásban. A nevükben is köszöntöm a kedves hallgatókat, Berek Péter műsorvezetőt hallják, és 10-ig tartsanak velünk itt a Szombat Reggeliben.
0: Reggeli, 10 óráig.
2: Másfél tonna gyerekruha indult új útra az iskola kezdés előtt. Kollégák, ügyfélpartnerek és civil szervezetek fogtak össze a közös ügyért. Az iskola kezdés sok család számára komoly anyagi terhet jelent, különösen ott, ahol már az alapvető szükségletek biztosítása is nehézséget okoz. Ebből a gondolatból indult el a Lindström minden cérnaszál számít iskola kezdő gyerekruha gyűjtés kampánya, amely az Igaz Gyöngy alapítvánnyal, a Morpix szakmai támogatásával, valamint a Lindström ügyfélpartnereinek bevonásával valósult meg. A kampány során összesen 1503 kg gyerekruha gyűlt össze. Az adomány toldra az Igaz Gyöngy alapítvány által támogatott családokhoz, valamint a Törökszent Miklósi Család és Gyermekjóléti Központhoz került. Jelképes jóvátételt a civileknek és a független médiának. A petíciót aláíró szervezetek és magánszemélyek azt kérik a kormánytól, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal július 15-ével való végleges megszűnése nyomán megmaradt források egy részéből vagy más költségvetési keretből írjanak ki minimum 1-1 milliárd forintos nyílt pályázatot a társadalmi ügyekkel foglalkozó civil szervezeteknek és a korábban is független média szereplőinek, beleértve a vidéki internetes hírportálokat. A petíciót aláíró szervezetek között van a Civil Rádió is. A gyermekbarát internet kihívásairól szólt a 16. média és internet konferencia. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, mint Magyarország Safer Internet Center 16. alkalommal rendezte meg a média és internet konferenciáját szeptember 10-én és 11-én. A konferencia fókuszában idén a gyermekbarát digitális környezet állt. A kétnapos konferencia előadása és kerekasztal beszélgetései egy közös felismeréshez vezettek. A gyermekbarát digitális környezet nem egyszerűen technológiai vagy jogi kérdés. A gyerekek biztonságához, tudatos szülőkre, felkészült pedagógusokra, felelős platformokra és tartalomkészítőkre, hatékony szabályozásra, valamint folyamatos digitális edukációra egyaránt szükség van. Diákok és tanárok közösen élesztik újjá a Duna úszó lápjait, első alkalommal adták át a WWF természet bajnokai díjat. A Sziget-Szentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Teremtsük Újra úszólap rehabilitációs projektje nyerte el elsőként a WWF Magyarország új elismerését, a természet bajnokai díjat. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott díj olyan civil természetvédelmi kezdeményezéseket ismer fel, amelyek helyi összefogással mutatnak példát arra, hogyan lehet valódi megoldásokat találni a természetet érő kihívásokra. 12 év után újra Kondor, Szécsi, nagy versmondó verseny. Nagy László, Szécsi Margit és Kondor Béla művei szólalnak meg újra Pest-Szentlőrincen. A Kondor Béla Közösségi Ház fennállásának 40. évfordulójához kapcsolódva az intézmény és a Magyar Versmondók Egyesülete ismét meghirdette a három alkotó nevét viselő országos vers és prózamondó versenyt. A szervezők október 5-éig várják a versmondók jelentkezését az ország minden részéből. A részletes verseny felhívás, a nevezés feltételei és valamennyi tudnivaló a vers.hu oldalon található. Manapközben többnyire napos, száraz időre van kilátás gyenge mérsékelt széllel és 22-28 fok közötti maximumokkal. Holnap eleinte mindenhol a napsütésé lesz a főszerep, délután kezdődhet erőteljesebb felhőzet növekedés, de számottevő csapadék estig nem várható. Hajnalra 7 és 14 fok közé hűlhet a levegő, majd délután 24 és 29 fokot mérhetünk. A híreket Brüll Edit szerkesztette, felolvasta Szilágyi Máté.
3: Közlekedés.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégére lezárták a Műegyetem rakpartot a Szabadsághidat és a Vámház körutat a Lónyai utcáig rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as, a 49-es, az 56-a és a 61-es villamos, valamint a 83-as trolibusz és több éjszakai járat módosított útvonalon közlekedik, több megálló kimarad. Az Alkotás utcában befelé a bakcsomópont után csak a belső sáv járható, mert vízvezetéket javítanak. A Hegyalja útról a felüljáró mellett nem lehet jobbra az Alkotás utcába kanyarodni. Megnyitották a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, de a 15-ös autóbusz hétfőn 4 óráig továbbra is terelve közlekedik, nem érinti a Gogol utca megállót a Gyöngyösi utca felé. Lezárják a 6. kerületben a Nagymező utcát ma 14 órától 22 óráig a Mozsár utca és az Andrássy út között rendezvény miatt. A 70-es trolibusz terelve közlekedik, nem érinti a Lövöldetér és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út közötti megállókat. A 78-as trolibusz nem jár az Akácfa utca és a Kossuth Lajos tér között. Kovács Botond, BKK Info.

0: Reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
1: Ha már kultúrált jó reggelt kívántam, akkor kezdjük kultúrával, méghozzá múzeumi programmal, ugyanis őszi ingyenes programok vannak a Budapesti Történeti Múzeumban, a Vármúzeumban, ősszel is számos ingyenes programmal, tárlatvezetéssel, városi sétával, és